0: Zato je Ačan Ramđi napisao, bez napornog rada ništa ne može steći u ovome svetu.
1: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it, and I thought, I consulted with many...
2: Az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel raktam össze ezt a nagy rendszert.
0: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei vannak.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádu is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others. All cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said,
1: azt mondták,

0: They said, Vishwa Guruji.
1: Vishwa Guruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: Te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined, very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not a joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga mindennapi életben baktái, tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said, yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So, people, they're really, really, they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports,
1: még az indiai repülőtér,
0: when they see this in yellow dress,
1: repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát,
0: then they said, oh, is from the Vishwa Guruji's bhaktas.
1: Mondják, ezek Vishwa Guruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our all these, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanespuri.
1: Gyanespuri.
0: Yes. I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
1: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
0: The Gyaneshwar Puri very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very, very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere, restaurant, something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means

0: all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you test and how was mother, mommy, mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: I said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he wanted to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: his looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, well, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna and his wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So, citta vritti nirodha. Through this we can
1: ezáltal elérhetjük
0: proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhaji Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So, similarly, you know that we have to complete about the Atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az Atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondotta Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: We are like an ocean.
1: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy óceán.
0: And when
1: egy óceánban.
0: The steam or the para, whatever you say it, the steam goes up from the ocean.
1: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
0: Separated.
1: Akkor külön válik.
0: But this fog which we see.
1: De ez a köd, amit látunk.
0: It is very fine. The little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is only they are then round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean mother, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.

0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through and there's no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően.
0: The clouds coming down and becomes beautiful. The fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
0: And sometimes big hails like this.
1: És néha ilyen nagy jegek.
0: When that happens,
1: mikor az történik,
0: then aeroplane is also a little bit damaged.
1: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
0: And we too.
1: Meg minket.
0: So don't think, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So one monk said.
1: Azt mondta egy szerzetes.
0: That stone by stone.
1: Kőről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Nemchas came very, very late.
1: Nagyon messzire mehet.
0: It was unnamed temple.
1: A templom.
0: But Nemchas, maybe it is other language.
1: A templom más nyelven.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Main thing is the church should be.
1: Fő az, hogy templom legyen az.
0: People made with so much love and devotion.
1: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
0: With humbleness.
1: Alázattal.
0: Devotion to the Jesus or the Maria.
1: Alázat Jézus Mária iránt.
0: And now we are not even capable to take care of the church.
1: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
0: So the day will come.
1: Eljön a nap.
0: One day everything will change.
1: Amikor minden megváltozik.
0: It is a pity.
1: Kár.
0: But they cannot take care of the church and they are selling.
1: Nem tudnak vigyázni a templomokra, és áruba bocsátják.
0: In England itself, how many churches are there for sale?
1: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
0: And in the winter,
1: télen,
0: it's so cold.
1: Annyira hideg van.
0: So no one can have heating or anything.
1: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
0: I think government should do.
1: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
0: At least temples, mosques, and churches, etc. At least they should provide water and electricity and heat, you know.
1: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
0: At least we could do for Jesus at least that much.
1: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
0: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
1: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
0: And some other is preparing.
1: És valaki más készülődik.
0: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
1: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
0: So, in this way, what we all
1: ilyen módon mi mind
0: coming today. So the one drop
1: jövünk
0: becomes
1: ma.
0: Very big drop.
1: A kis cseppekből nagyok lesznek.
0: And these big drops are falling on the

0: ott az egész magas téren.
1: There till 10,000
0: kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm doing how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's only blue sky.
0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this.
0: Amit akarnék mondani, az.
1: It is a stone by stone.
0: Körről kőre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba. De
1: or in the forest.
0: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja.
1: And it rain falls where it will.
0: Oda esik az eső, hova esik.
1: And so when it's raining here.
0: Mikor itt esik.
1: Then it doesn't make any differences.
0: Nem tesz különbséget.
1: This water will be for this tree, for the grass.
0: Hogy a fának vagy a fűnek.
1: The canalization.
0: Csatornába.
1: Everything.
0: Mindenhova.
1: Because the rain does not make differences.
0: Mert az eső nem tesz különbséget.
1: It's equal for all.
0: Egyenlő mindenkinek.
1: But when this karma is there.
0: Mikor karma van jelen.
1: Where what it will happen.
0: Hogy hol mi történik.
1: But sooner or later.
0: De hamarosan.
1: One day it will come to the ocean.
0: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
1: Similarly, 8.4 million different creatures.
0: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
1: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
0: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
1: But many died, that not anymore existing.
0: De sok kihalt, azok már nincsenek.
1: So replacing always.
0: Mindig cserélődik.
1: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
0: ez
1: whatever.
0: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
1: That God what we call.
0: Az az Isten.
1: They are also drip by drip.
0: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
1: So there are two kinds of God for me.
0: Számomra kétféle Isten van.
1: This holy saints.
0: Ezek a szentek.
1: Or we call incarnations.
0: Akiket inkarnációknak hívunk.
1: But it's still in the form.
0: De ők még formában vannak.
1: Now the Kali avatara.
0: A Kali avatar.
1: I'm waiting.
0: Arra várunk.
1: Will he just appear?
0: Csak megjelenik.
1: Or will be from the mother.
0: Vagy anyából.
1: Jesus was also from the mother.
0: Jézus is anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one. Csak is a Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this.
0: Ha ezt meg tudod válaszolni.
1: Then I can tell yes, you are yogi.
0: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja, más azt.
1: Me ask also they. One question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy a tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.

0: Odd.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So, yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: The bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?
1: Or other creature?
0: Vagy valami más lény?
1: And that is only one.
0: Ez csak egy.
1: Svambhu Shiva.
0: Svambhu Shiva.
1: Neither mother,
0: sem anya,
1: nor father,
0: sem apa.
1: Only he himself manifested himself in this whole world.
0: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
1: So, it was the Svambhu.
0: Ez volt a Svambhu.
1: And then eggs produced.
0: És aztán készült a tojás.
1: First is Shiva.
0: Első Shiva.
1: And so, you are also Svambhu.
0: Te is Svambhu vagy.
1: Yes, you are all Svambhu.
0: Ti is mind Svambhu vagytok.
1: When you will get your son or daughter,
0: mikor fiad lányod lesz,
1: it didn't come from the sky.
0: Az nem az égből jött.
1: But it is from your mother, father.
0: Hanem anyától, apától.
1: But that was beginning is from Svambhu.
0: De a kezdet a Svambhu volt.
1: So you can say yes.
0: Mondhatod, igen.
1: Who was the first?
0: Ki volt az első?
1: Who was it?
0: Ki volt?
1: Shiva.
0: Shiva.
1: So similarly, that Shiva, that's Vritti. That is from the Shiva itself.
0: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti Shivától magától van.
1: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
0: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
1: And my father used to say,
0: apám szokta mondani,
1: this is a lid on the cooking pot,
0: hogy a fedél a fazékon.
1: And pot is big.
0: Nagy edény.
1: Water inside boiling or this.
0: Benne forra víz.
1: And this is one lid.
0: És a fedő.
1: And the middle of this lid,
0: fedő közepén,
1: is for her holding. One angle or what is that? So,
0: ott a fogó a közepén.
1: And this whole cover, the lid,
0: az az egész fedő,
1: is the ocean.
0: Az óceán.
1: And this little button there,
0: és az a kis gombocska,
1: that is the earth.
0: Az meg a föld.
1: So, we are very little.
0: Mi nagyon picik vagyunk.
1: And ocean is very much.
0: És nagyon nagy az óceán.
1: Hold your hands above the ocean.
0: Tartsd a kezed az óceán fölé.
1: And from your water give one drop on your palm.
0: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
1: Here down is the water.
0: Lent víz van.
1: That is Shiva.
0: Az Shiva.
1: And this one drop is Jiva.
0: Az az egy kis csepp. A jiva.
1: Jiva means soul.
0: Azt jelenti lélek.
1: Our soul.
0: A mi lelkünk.
1: Our life jiva.
0: A mi életünk jiva.
1: So, below is the ocean.
0: Lent az óceán van, Shiva.
1: And this is jiva.
0: És ez a jiva.
1: Now, if this drop,
0: ha ez a csepp,
1: falls into the ocean.
0: Beleesik az óceánba.
1: Then this jiva becomes Shiva.
0: Akkor ez a jiva Shivává
1: válik. We are like a Shiva.
0: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
1: Now, In this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
0: Ez, hogy Shiva Sanskrit Hindi nyelven.
1: But many other countries,
0: de sok más ország,
1: they have different name.
0: Különböző neve van.
1: Name is different.
0: Más a név.
1: But reality is one.
0: De egy a valóság.
1: In our village or in city,
0: a városunkban, falunkban,
1: how many people, everyone have names, this and that.
0: Mindenkinek van valami neve.
1: But in reality,
0: valójában,
1: you are one of this country in this is village.
0: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
1: And that's why duality is there where we are still separate.
0: Ott van a kettőség, ahol még külön váltak vagyunk.
1: But everything in a body is the same.
0: De minden egy a testben.
1: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
0: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
1: And so we have to come and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
0: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
1: Or heavy rain.
0: Vagy egy nagy eső.
1: Or the hail.
0: Vagy jég.
1: Or whole river flowing into the ocean.
0: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
1: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
0: Mahaprabhuji könyvében áll.
1: And he said that the whole forest is burning.
0: Ég az egész erdő.
1: And there's one little mesh stick.
0: Van egy pici gyufa.
1: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
0: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
1: It is the same.
0: Ugyanaz.
1: It is not a quantity, but quality.
0: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
1: And that's why the Agni Dev.
0: Ezért Agni Dev.
1: Agni. And this Agni.
0: Ez az Agni.
1: There's a fire burning in the ocean, or in the forest.
0: Ég a tűz az erdőben.
1: But sometime in the ocean, fire is burning.
0: De néha az óceánban ég a tűz.
1: It's stupid.
0: Hülyeség.
1: But it is.
0: De tényleg.
1: Because in a very big tanker.
0: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
1: The petrol came out.
0: Kifolyik az olaj.
1: And now this is on the surface.
0: És most ott van a felületen.
1: And fire is burning.
0: És ég a tűz.
1: We said, oh, in the water, fire is burning.
0: A vízben tűz van, ég.
1: So it is. One day you don't know where you will be on the fire.
0: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
1: And now you also have fire in our body.
0: Most tűz van a testedben is.
1: And you have so many different quality of the fire in your body.
0: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
1: Many, many, many, many.
0: Sokféle.
1: So this is a fire and that's why the fire tattva.
0: Ez a tűz elem.
1: So doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
0: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
1: Jata Agni.
0: Jata Agni.
1: That is when you are hungry.
0: Mikor éhes vagy.
1: Something burning in the stomach.
0: Valami ég a gyomorban.
1: That is called Jata Agni.
0: Ezt hívják úgy, Jata Agni.
1: Hunger.
0: Éhség.
1: And when is it really sometimes a little child when is hungry?
0: Mikor egy kisgyermek éhes.
1: The stomach is fire inside.
0: Tűz van a gyomorban.
1: Cries till mommy gives the milk.
0: Sír, amíg az anya tejet ad.
1: So the mother will give the milk.
0: Anya tejet ad.
1: And child will not cry because he get quickly the liquid.
0: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
1: So many different kind of fire we have in our body.
0: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
1: In our brain.

0: az agyunkban,
1: in our thoughts,
0: gondolatainkban,
1: many things,
0: sokféle dolog.
1: So, other animals also,
0: más állatok szintén,
1: and this tree have also,
0: meg a fa is.
1: So this is the, this fire element is everywhere.
0: A tűzelem mindenhol van.
1: Similarly, water,
0: hasonlóan a víz,
1: etc.
0: És a többi.
1: So we are all one.
0: Mindannyian egyek vagyunk.
1: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
0: Amit már sokszor elmondtam.
1: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
0: Nabha.
1: Sky.
0: Az ég.
1: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
0: Mi az a rupa?
1: The form.
0: A forma.
1: Now, which form?
0: Milyen forma?
1: The real form is only the sky.
0: Az igazi forma csak az ég.
1: Above the clouds.
0: A felhők fölött.
1: Only the sky, nothing else.
0: Csak az ég, más nincs.
1: So, Nabha Rupa.
0: Nabha Rupa.
1: So, what is your form? Beauty, what is your form?
0: Mi a te szépséged, formád?
1: You are that equal as the endless universe.
0: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
1: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
0: Ez az igazság.
1: And you are the truth.
0: Te vagy az igazság.
1: The truth, what we are searching, is within us.
0: Az igazság, amit keresünk, bennünk van.
1: But vrittis, there are at the Patanjali said.
0: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
1: So, citta vritti nirodaha. So, this is, we shall understand,
0: meg kell értsük,
1: within ourselves.
0: Magunkon belül.
1: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
0: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
1: What are you searching?
0: Mit keresel?
1: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
0: Ez egy sufi bhajan.
1: Moku kahan tu dhunde bande, where are you searching me?
0: Hol keresel, oh my engem, friend? Kedvesem.
1: Moku kahan tu bande bande, main to mere paas mein. I am within.
0: Belül vagyok.
1: I am in the forest.
0: Az erdőben vagyok.
1: But it is in my heart.
0: De a szívemben.
1: Moku kahan tu bande, so bande bande, main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
0: ha tényleg keresel engem,
1: to within a second,
0: egy pillanat alatt,
1: within myself, my atma,
0: bennem, az atmám,
1: and that is a one.
0: Ez egy.
1: So there are the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and in written books is not enough.
0: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben, a nagy szentektől a leírt könyvek, az nem elég.
1: You can change many things in your book.
0: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
1: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
0: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
1: But in Bhagavad Gita, no one can change.
0: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
1: You cannot change.
0: Nem lehet.
1: And if you change, it is wrong.
0: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
1: That is it.
0: Ennyi.
1: So, that truth, atma, is within ourselves.
0: Az az igazság, az atma belül van bennünk.
1: Vimala chetan atma. And so this vimala chetan, it is
0: a vimala chetan,
1: beauty and chetan, the awaken
0: chetan, a felé

0: breath.
1: And that is Atma.
0: As Atma.
1: Dun dhyan aage agam jage dun.
0: Duna.
1: Not duna. Again, you make mistake.
0: Megint hiba csinálsz.
1: You should, in that way, you should pronounce that language.
0: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
1: Yeah. Dunna. Dun means your concentration.
0: Ez a koncentráció.
1: Your meditation.
0: A meditációt.
1: You are. And it is your complete oneness there.
0: A teljes egységed benne van.
1: Dun. You don't see anything.
0: Nem látsz semmit.
1: You are completely in oneness.
0: Teljesen az egységben vagy.
1: Duna is a fireplace.
0: Az egy tűzhely.
1: A Duni is also a fireplace.
0: A Duni az is tűzhely.
1: But Duna, a Duna is different.
0: Az más.
1: Duna dhyana. Duna and dhyan. Now,
0: most?
1: In this Duna,
0: ebben
1: your dhyana is there, meditation is there.
0: Benne van a gyánád, a meditációd.
1: Dun dhyana age,
0: dhyana.
1: Agam jage. And then you will awake there.
0: Ott ébredsz fel.
1: And so that is called that adi anadi.
0: Ezt hívják úgy, adi anadi.
1: Adi and anadi.
0: Adi és anadi.
1: Adi is endless and endless.
0: Adi az a végtelen.
1: Adi anadi. And that is in one. Adi anadi.
0: Adi anadi egyben van.
1: And there is all creations, everything in this Bhagavad Gita searching.
0: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
1: Vimal chetan atma. Vimal. Mal means impurity.
0: Mal az a tisztátalanság.
1: And vimal is purity.
0: Vimal a tisztaság.
1: When vimal is very pure, very clean.
0: A vimal az nagyon tiszta.
1: So your, our atma is very pure.
0: Az atmánk nagyon tiszta.
1: Doesn't matter who is who you are here.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: Doesn't matter what behavior you have.
0: Nem számít milyen viselkedése
1: but
0: van.
1: But that atma is very pure.
0: De az atma az nagyon tiszta.
1: And your atma is, we can give little example, is not 100%.
0: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
1: Now, in the highway.
0: Az autópályán.
1: Or any road.
0: Vagy valami úton.
1: And it is night.
0: Éjjel.
1: And you have light from your car.
0: Az autó lámpája.
1: Now there is one some kind of chemical.
0: Van valamilyen vegyi anyag.
1: So it's a reflecting.
0: Ami tükröz.
1: It looks like something jewel.
0: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
1: And if you put the light off,
0: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
1: So, there is a light to light.
0: A fény a fényhez.
1: And similarly, that is, our atma is like that, as long as our jiva in our heart.
0: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
1: The jiva and jivatma, this both, will go away.
0: A jiva és a jivatma mindkettő elmegy.
1: Then only remains here body.
0: Csak a test marad itt.
1: Then doesn't matter what they will do.
0: Nem számít, mit tesznek vele.
1: That it.
0: Ennyi.
1: So we are one.
0: Mi egyek
1: when
0: vagyunk.
1: One, God is with us. God sees everything what you are doing.
0: Isten mindent lát, amit teszünk.
1: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere, God knows everything.
0: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
1: And now someone said today,
0: valaki azt mondta ma,

0: that in this telephone,
1: ebben a telefonban,
0: you can talk, how are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
0: But the big brothers are looking in this, what you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is Atma.
1: Ez az Atma.
0: And Jivatma.
1: És a Jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our Atma is pure.
1: Az Atmánk az tiszta.
0: Vimal Chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter, body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But Atma is always there.
1: De az Atma mindig jelen van.
0: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
1: Mindez az öt elem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
0: And so what you will say and we write that
1: azt mondjuk, leírjuk.
0: Jise sastra kate na agni. We were singing today, no?
1: Énekeltük ezt ma.
0: They wrote for me something.
1: Írtak nekem valamit.
0: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
1: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
0: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
1: Mindig az Atmához jutunk.
0: Parse pranam age pravanam. Parse pranam age pratit ho adhyatma. So.
1: Tehát?
0: Beyond everything.
1: Mindenen túl.
0: And that it is evidence.
1: Ott van a bizonyíték.
0: Wherever you will go.
1: Bárhova mégy.
0: There is evidence.
1: Van bizonyíték.
0: Pravan age. So wherever we will go.
1: Bárhova megyünk.
0: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the Atma in everyone.
1: Mindenhol, mindenkiben ott van az Atma visszatükröződése.
0: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
1: Adhar és niradhar.
0: We are not based on anything.
1: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
0: That Atma is not based on anything.
1: Nem alapozódik semmire.
0: It's only for some times here in the body.
1: Csak egy időre van itt
0: niradhar
1: a testben.
0: Niradhar ho, adhar ho. And that adhar is from the supreme highest or Atma.
1: És ez az adhar a legfelsőbb Atma.
0: Adhar ho, aisa ho, avichal Atma. And like that,
1: hasonlóan,
0: is the Atma.
1: Ilyen az Atma.
0: What is that Atma?
1: Mi az az Atma?
0: Avichal Atma. Avichal.
1: Avichala.
0: Chal and avichal.
1: Chal és avichal.
0: Chal means movable.
1: Chal azt jelenti mozdítható.
0: Avichal is unmovable.
1: Avichal a mozdíthatatlan.
0: Avichal, and that is avichal. Avichal means unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Atma.
1: Az Atma.
0: Alak deva ajab seva. And therefore it is said alak deva.
1: Azt mondják alak deva.
0: Alak puriji.
1: Alak puriji.
0: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the alak puriji.
1: Guruji-nál,
0: Mahaprabhu-nál
1: sokszor jön Alak Puriji.
0: That highest the God, that Alak Puriji.
1: Alak Puriji a legmagasabb Isten.
0: Alak Deva, Ajab Seva. Ajab means
1: Ajab?
0: Very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is Alakpuriji.
1: As Alakpuriji.
0: Alak seva, ajab seva, Brahma bheva atma. Because the Alakpuriji is the Brahma bheva atma.
1: Met Alakpuriji.
0: Brahma bheva.
1: Brahma bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma bheva atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: Sun se ho par prabhu. Sun. Sun means.
1: Sun azt jelenti.
0: That there's no any sound, there's nothing. Sun.
1: Semmi hang.
0: No any sound.
1: Nincs hang.
0: Then comes the other sound.
1: Aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this our earth,
1: a földünk,
0: there is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as Om.
1: Nagyon messzire megy, mint
0: Om Karbindu Sayuktam Nitya Dhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namaha. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: And so this is Alakpuriji's,
1: tehát ez
0: glory.
1: Alakpuriji dicsősége.
0: Brahma bheva atma, sunya se ho par prabhu. And therefore, Prabhu,
1: tehát Prabhu,
0: sunya se ho par Prabhu. So what we call the sunya, nothing.
1: Amit sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond that sunya,
1: túl azon a sunyán,
0: is that jiva, this atma, that great saints or deva devis, they are Alakpuriji.
1: A nagy szentek, ken túl Alakpuriji.
0: Sakshi Shuddha Atma. And that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that Atma.
1: Az az Atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed, and juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk,
0: like
1: bűnünk.
0: In dark night.
1: Mint a sötét éjjel.
0: Suddenly, the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton járni.
0: Sunya se ho par prabhu sakshi sudatma dhar dhyan soham muni mohan. In to achieve this,
1: elérni ezt,
0: dhar dhyan, meditate always, concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come soham.
1: Végül el kell jussd a
0: soham. So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji's szép bhajanja.

0: I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need.
1: Amire szükséged van.
0: It is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Suratakar guru dhyana darsi.
1: És minden eljut
0: hozzád.
1: Tehát
0: meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhava dukh se tari atma. Then of course.
1: Aztán persze.
0: Bhava dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, is a világ.
0: So bhava dukh se tari atma. Dukha means again the troubles.
1: Dukha megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivanand bole arti. And therefore the Shivananji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivananji Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirgun Mahatma. And he said, Gurudev is a nirguna, not a saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev nirguna és nem sarguna.
0: Sri Guru Atma Param. Om Atma Purusottama.

a vegetárius fesztivál második napján vagyunk, ahol a jóga mindennapi életben képviseljük. Sok-sok éve, az első évtől kezdve, hogy vegetárius fesztivál volt, itt voltunk. Természetesen Paramahansa Swami Maheshwaran, vagy ahogy mi nevezzük, Swamiji-nak a jóga rendszerét, a jóga mindennapi életben gyakoroljuk. Lehet velünk együtt jógázni, bemutatjuk a jóga mindennapi életben különböző aspektusait.

0: pillanatig maradj ebben a testhelyzetben, figyeld meg a testérzetet, ez alatt a pár perc alatt is mennyit tettél már az egészségedért. Régi életapatizmokat, ízületeket mozgattunk meg, érezd, hogy ezeket a testrészeket átjárja a vérkeringés, friss prána, az életerő.
1: Hála Istennek, a vegetáriusság ma már nagyon természetes. A jóga mindennapi életben nincsenek olyan előírás, hogy mit kell csinálni, hanem az van, hogy mit ajánlatos csinálni, és ezek közül az első helyen az van, hogy vegetárius életmódot folytassunk. Amikor kijövünk a vegetárius fesztiválra, akkor nagyon sokfajta tevékenységet végzünk. Részben jógaórákat tartunk, amelybe bárki, aki életében még soha nem jogázhat, az is bekapcsolódhat. Ebben az évben egy olyan feladatot kaptunk, mert a honlapunkon megtalálták, a falahári diéta, a diétáról találtak a szervezők néhány mondatot, és kaptunk egy olyan feladatot, hogy erről a különleges mesteri diétáról beszéljünk, és ezért a falahári diéta volt az előadásunk fő része, amelyhez Paramahansa Swami Maheshwarananda Swamijin 2007-ben Vépen levő előadása adta a fő vonalat. Azt vetítettük le különböző részletekben, és közben bemutattuk azt is, hogy nem elegendő vegetáriusnak lenni, hanem kell mozogni, sétálni, ászanákat gyakorolni, légző gyakorlatokat végezni, és relaxációs gyakorlatokkal felfrissíteni a testünket.
2: Minden fizikai előnye mellett a falahári diéta meghosszabbítja az életet, és több lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk önmagunkat, kibontakoztassuk önmagunkat, és végül eljussunk az Isten önvalóhoz, és ebből az Isten önvalóval egyé váljunk.
3: So, our first aim is to get good health.
4: De első célunk, hogy jó egészségünk legyen.
3: While the major part of our illnesses are any physical troubles, any mental troubles.
4: A betegségünk fizikai és mentális zavaraink fő forrása
3: is from our stomach.
4: A hasunk.
3: And the roots of the troubles
4: és a problémák gyökere
3: is our swad indriya, the tongue, the taste.
4: A nyelv, az ízlelés.
3: It's very hard to say no to the tongue.
4: Nagyon nehéz nemet mondani a nyelvnek.
1: A vegetárius fesztiválra az ország minden pontjáról jönni szoktak, így mi is az egész országra vonatkozóan adunk felvilágosítást arra, hogy hol, melyik városban, hogyan lehet jelentkezni a jóga mindennapi életben tanfolyamokra. Átöleljük a két napon keresztül az összes érdeklődő kíváncsiságának megfelelően azt, hogy mi mindennel foglalkozhat, hogyha bekapcsolódik Swamiji mesteri jógarendszerébe a jóga mindennapi életbe.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét, kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Trebamo slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yugában nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici, što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu, po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us, which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Koji to dio u nama koji želi biti sretan?
0: Did you ever think over or asked yourself, what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni.
2: Mora u nama postojati netko, ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló.
2: A to je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nem a testünk.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: És nem az elménk.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nem a vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno, jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I onaj dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje, spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad je to zapravo smiješno, jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Hogy én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
1: Ha pedig az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A ja, jastvo se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripte.
0: Those holy scriptures known as Dharmasastras.
1: Ezt hívják Dharmasastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharmasastra.
0: Sastra means where there is a truth is described is Sastra.
1: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
0: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called Sastra.
1: Azt nevezik Sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
0: And the Dharma means where the dharmas are described, the duties.
1: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
0: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
1: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: A tome možemo učiti na satsangu.
0: We come to the yoga.
1: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
0: We have begin our yoga path.
1: Elkezdtük a jóga utunkat.
2: Krenuli smo na našem putu joge.
0: We are practitioner of yoga.
1: Jóga gyakorlók vagyunk.
2: Vyesbácsi smo joge.
0: And we are yogi.
1: Jógik vagyunk.
2: Mi smo jogi.
0: And we found something in this.
1: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.
0: So what do we understand now? What is yoga?
1: És mit értünk most ez alatt? Mi a jóga?
2: És to mi sada razumjemo o jogi? Što je jóga?
0: You are not here only for physical exercises.
1: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
0: And that's not.
2: Samo zbog tjelesnih vježbi.
0: And that's not all yoga.
1: Nem csak az a jóga.
2: Ali to nije sva jóga.
0: Yoga means union.
1: A jóga az egységet jelenti.
2: Yoga which, znači jedinstvo.
0: Which unites ourselves to the cosmic self.
1: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
0: Which unites our thoughts with the cosmic one.
1: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
0: Our feelings with the supreme.
1: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
0: Which should make us happy.
1: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Prosto se trebamo osjećati sretni.
0: We should liberate us.
1: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se osloboditi.
0: We should bring us in the light.
1: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
0: We should bring us to the God.
1: És Istenhez kell eljutnunk.
0: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
1: Tehát amit a satsangon csinálunk, az a jogának a része.
0: With such a feeling of freedom that you believe God in that form and in that way which allows your heart.
1: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a satsangon.
2: In to, što radimo na satsangu, to je dio joge, koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
0: In the believing, we should be free.
1: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
0: We are bounded to many things.
1: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
0: But where the question of God comes,
1: de ahol Isten kerül előtérbe,
2: should be, kada dolazi pitanje Boga,
0: should be freedom and happiness.
1: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
0: The human mind is very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako kompliciran.
0: Human mind is educated in different way.
1: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski um obrazovan na više različitih načina.
0: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
1: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: Različitim kultúrama, različitim jezicima, različitim načinima.
0: Human intellect became very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There's very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski um postao jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskome umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon, vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé, vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mert a csovik izgubja a stvarnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestano sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the human's behaviors.
1: És az emberi viselkedés miatt.
2: És zbog ljudskog ponašanja.
0: And humans' desires.
1: És az emberek vágyai miatt.
2: I želja njihovih.
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatnia a helyes utat.
2: Bog treba doći i pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifests in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény, vagy kozmikus törvény a következő. Ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boži zakon je takav da bez obzir na to ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma
2: ima svoj dharma.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the cold mind, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: Mi akkor morate proći kroz rudnik, sigurno ćete dobiti neke crne mrlje.
0: So it doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to, da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world, and God comes with his free decision.
1: Isten és mi közöttünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
2: Razlika između nas i Boga je ta da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
0: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
1: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
2: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
0: And for that purpose, for that reason, God have to incarnate time to time.
1: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
2: Iz tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
0: We spoke yesterday very much about curse.
1: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
2: Úgy, hogy mnogo govorili o kletvi.
0: The curse, which is most terrible thing.
1: Az átok a legszörnyűbb dolog.
2: Kletva je najstrašnija stvar.
0: God protect us from those curses.
1: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
2: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
0: The curse can also attack the God himself.
1: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
2: Kletva može naštetiti samome Bogu.
0: And he have to accept also.
1: És azt is el kell, hogy fogadja.
2: I on to također mora prihvatiti.
0: No one gives curse without any reason.
1: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
2: Mert niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
0: Sometimes God is doing purposely something.
1: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
2: Ponekad Bog namjerno učini nešto.
0: Because he know there is no other way out.
1: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
2: Mert zná, da drugog načina nema.
0: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
1: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
2: Iako zná, da mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
0: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
1: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
2: I on zna što čini i zašto to učinio i zato prihvaća svoja djela,
1: az eredményt.
0: And for that reason, he had to suffer.
1: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
2: I zato mora patiti.
0: So, we knew from past lessons why God was incarnated.
1: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
2: So proteklim lekciama smo naučili zašto se Bog mora inkarnirati.
0: Now, the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
1: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
0: the Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
1: Tehát a Yajnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwajnak,
0: that once Narada also gave the curse to God Vishnu.
1: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
2: Mudrec Yajnavalkya je rekel mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo gospoda Vishnua.
0: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
1: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
2: És zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
0: So there are many, many reasons why God incarnates.
1: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
2: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
0: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj Ashram.
1: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá.
0: Narad sráp dín ek bára, kalap ek tehi lagi avatara. गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी. Once the Narada gave this a curse to the God Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut.
2: Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mit ott a kocsir bio razlog, da se Bog ponovno mora inkarnirati.
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk.
2: I slušajući riječi gospoda Shive.
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devocije.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srce je bilo ispunjeno predanošću gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Színültig tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this,
1: és amint ezt meghallotta,
2: akadi to csula,
0: it was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a csöndes tóba.
2: Úcsinak je bio kao da je kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokot kapott.
2: Parvati je bila šokirana.
0: She said,
1: azt mondta,
2: rekla je,
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada daj prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnu posvecenik.
0: How is possible that Narada give curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk. Možemo vjerovati bilo što.
0: Someone can sit here, Turyanand. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jöjjön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Može dvoje, troje ljudi sjesti.
0: Kiran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek yes. ide, süljetek.
0: You are not a children.
2: Evo, djeca mogu dobi sjesti.
0: Tam.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze, minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod 10 godina mogu doći sjesti ovamo.
0: Therefore, Parvati said.
1: Ezért Parvati azt mondta.
2: Parvati rekla.
0: Karan kavan srap munni dina. Kaya paradharma pati kina. Ye prasang mohi kahu mura purari. Muni man mo acharaj bhari. Why?
1: Mir.
2: Zašto?
0: Why?
1: Mir.
2: Zašto?
0: What was the reason?
1: Mi voj tas oka.
2: Koji bio razlog?
0: Why Narada gave the curse to God Vishnu?
1: Miért átkozta meg Narada az Úr Vishnu?
2: Zašto je Narada prokleo Boga Vishnu?

0: He gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu?
2: Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnua?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő.
2: To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.
1: Az egész történetet.
0: Because I can't believe.
1: Mert nem tudom elhinni.
2: Ispričaj mi cijelu priču jer ja ne mogu to vjerovati.
0: Lord, be merciful to me.
1: Uram, légy kegyelmes hozzám.
2: Gospode, budi milostiv prema meni.
0: Suddenly I lost my inner peace.
1: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat.
2: Jer iznenada sam izgubila svoj unutarnji mir.
0: Suddenly I lost my inner confidence.
1: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat.
2: Izgubila sam svoje unutarnje pouzdanje.
0: My vrittis begins to boil.
1: A vrittim elkezdtek fortyogni.
2: Moj su vritti počeli kuhati.
0: Narada? Give the curse to God, to Vishnu.
1: Narada megátkozta az Úr Vishnu.
2: Narada daje prokleo gospoda Vishnua.
0: That's like a knife in my heart.
1: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe.
2: Kao da mi se nož zario u srce.

0: जय जस रघुपति करही जब सो तस ते ही सन हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। देन लॉर्ड शिवा ही लाफ्ड He smiled.
1: És akkor az Úr Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
2: Tehát a Gospod Shiva nasmial i nasmiesio.
0: No one is wise one.
1: Senki sem bölcs.
2: Nitko nije múder.
0: And no one is the foolish one.
1: És senki sem bolond.
2: I nitko nije glup.
0: It only happens as God's will.
1: Minden Isten akarata szerint történik.
2: To se događa samo prema Božjoj volji.
0: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
1: Ahogy az Úr Ráma valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy
2: Gospod
1: ő akarja.
2: Kako Gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
1: Naravno to je Rama okorja.
2: Prema svojim mislima.
0: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
1: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellektust.
2: I zato se molimo, Gospode, daj nam sad budi pozitivan intelekt.
0: Good thought.
1: Jo gondolatokat.
2: Dobre misli.
0: God protect us from all negative thinking.
1: Isten óvjon meg bennünket mindenféle negatív gondolkodástól.
2: Bože, zaštiti nas od sveg negativnog razmišljanja.
0: We will think always as we have within us.
1: Mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
2: Mert mi úgy razmišljamo u skladu sa onime što je u nama.
0: And we are acting how we are thinking.
1: És úgy cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
2: A djelujemo prema našim mislima.
0: Therefore, it's very important that we have good intellect.
1: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
2: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
0: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. Say, my God, why I have done this?
1: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
0: That time our buddhi was confused.
1: Mert akkor

0: tabu thing zavarad otvojat.
1: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio. U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
2: Sadbuddhi. If anyone makes some stupid things, then we said God give him or her sadbuddhi, the good intellect, positive intellect.
0: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
1: Kad neko učini neku glupu stvar, onda se molimo Gospode podaruj njoj ili njemu sad budi pozitivan intelekt.
2: Kahum Ram gun gat, Bhardwaj sadar sunahum. भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजिमान पद. Great says Yajnavalkya says.
0: A nagy szent Yajnavalkya a következőt mondta.
1: Veliki svetac Yajnavalkya rekao.
2: O says Bhardwaj.
0: O Bhardwaj sent.
1: O svetce Bhardwaj.
2: I am going to tell you the supreme, the divine quality of Ramchandra ji, God Rama.
0: Elmesélem neked az Úr Ráma, Rámának, Rámcsandradzsinak a legfelsőbb tulajdonságait.
2: You listen. Kicsuti
1: o božanskoj, o najvišoj osobini Rámcsandradzsia.
2: Listen to my telling.
0: Hallgasd a történetemet.
1: Poslušaj moju priču.
2: Tulsidas said.
0: Tulsidas ji pedig azt mondja.
1: Tulsidas ji je rekao.
2: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
0: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és az élet-halál körforgásából kiszabadító.
1: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
2: The lord of dynasty Ragukula.
0: Ragukul dinastija ura.
1: Gospod iz dinastije Ragukula.
2: Meditate and sing his name with devotion.
0: Meditál és ezt a nevet odaadással ének.